kikis, kuku kaki kiriku. Kaki ku kata, kuku kaki ku kaku. Kuku kikis, kikis, kuku kaki kiriku. Kakak ku kata, kuku kaki ku kaku. Kuku kikis, kikis, kuku kaki kiriku. Kakak ku kata, kuku kaki ku kaku.